0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át. Ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a napokban. Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Zalaegerszegen. Idén nyáron újra kinyit a kertmozi. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zalavár megyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz július 1-én szerdán Mihályt polgármesteri hivatala előtt, majd Zalakomár önkormányzati hivatala előtt parkol le. Csütörtökön Pacsán az önkormányzat épülete előtt áll majd meg, július 6-án pedig Felsőrajk és Murakeresztúr polgármesteri hivatala előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Gyorshajtókat kaptak el a zalaegerszegi rendőrök. Múlt héten szerdán razziáztak a városban, és egy nap alatt 77 olyan sofőrt mértek be a trafipaxok, akik a megengedetnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rekorder egy olyan sofőr volt, aki a Teskándi úton 50 km/h helyett 100-zal ment. Az egyenruhások megállították, a gyorshajtó pedig 140 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot is kapott. Olvasható a Zalai Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalai rendőrök a múlt héten a Nemzetközi Roadpol akció keretében az ittas és bódult sofőrökre is vadásztak az utakon. Összesen 5736 járművezetőt állítottak meg, közülük 15-en ittasan ültek a volán mögé, viszont kábítószer hatása alatt senki sem vezetett a vármegyében. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében azonban csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. A kezdeményezés a Magyar Falu program részeként valósul meg, és összesen 1,5 millió forint áll rendelkezésre, így a jelentkezések sorrendje alapján dől el, hogy milyen állatoknál végzik el a beavatkozást az állatorvosok. A gazdik július 7-éig jelentkezhetnek, egy pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyet személyesen is le lehet adni a zalalövői önkormányzati hivatalban, de postán is elküldhetik ugyanide. Az ivartalanítás azért fontos, mert segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb állat kerüljön utcára vagy menhelyekre, írja a zaol.hu. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg, és az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a Nagy Balatoni Bringa körrel. Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Idén júliusban és augusztusban is tartanak majd egy-egy filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni, 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a poszt alatt található linken lehet. Az első filmet július 17-én pénteken vetítik majd. A rendezvény ingyenes, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diák napjait támogatják a szervezők. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Vízhiány miatt leengedték a Kehida-Kustányi termálfürdő medencéit. A hírt Horváth Benedek, a Kehida termál gyógy és élményfürdő igazgatója jelentette be a zaol.hu oldalán. Az idéglenes döntés a beltéri sarok termálmedencét, a kültéri fedett, kör alakú gyógyvízes egységet és a gyermekpancsolót érinti. Azzal, hogy nincs víz ezekben a medencékben, naponta több 10 köbméternyi vizet spórol. A termálfürdő többi medencéje zavartalanul működik. Többször kellett a szénmonoxid miatt kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen. Egy Nemzetőr és egy Mikes-Kelemen utcai társasházi lakásban is jelzett a riasztó. A kiérkező katasztrófavédők mindkét helyszínen kimutatták a levegőben a mérgező gázt, így a gázszolgáltató szakemberek kizárta a rendszerből a gázkonvektorokat. Mivel jeleztek az érzékelők, ezért sehol nem történt személyi sérülés, olvasható a Zalavármegyei Katasztrófa Védők honlapján. Itt azt írják, hogy a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Hát amennyire lehet jó a 40 fok, még 3 nap, és ha minden igaz, csütörtöktől már jobb lesz a helyzet. Az év 180. napja van, június 29, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. A Deja Vu-val lesz Deja Vu-nk, elsőként jön az I Can't Stop, nem sokára a Five, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal itt a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Five fújt ébresztőt az iménti percekben. Ez volt az Everybody Get Up. Június 29-én hétfőn, Péter Pál napján, régen ez, és talán még ma is ez a nap jelentette az aratás kezdetét, bár most már minden eltolódott, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e amit learatni ebben a nagy hőségben. Ma van nem utolsó sorban a Nemzetközi Duna Nap is, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, és 2004 óta tartjuk. Jó reggelt, jó utat az úton lévőknek, óvatosan a hőségben, vigyázzon magára mindenki. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jön a Valerie, Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 6:30. Olyat láttam tegnap az autómban, amit eddig soha, 40 fokot írt a hőmérő. Az autó ugye fölmelegedett, és ezért többet mutatott, de ma már tényleg 40 fok lehet. Részletek a hírekben, aztán 50 Cent ilyen Snoop Dogg-gal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik több Zala vármegyei településre. Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Zalaegerszegen. Ingyenes ivartalanítási program Zalalövön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz július 1-én szerdán Mihályt polgármesteri hivatala előtt, majd Zala-Komár önkormányzati hivatala előtt parkol le. Csütörtökön Pacsán az önkormányzat épülete előtt áll majd meg, július 6-án pedig Felsőrajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Gyorshajtókat kaptak el a zalaegerszegi rendőrök. Múlt héten szerdán razziáztak a városban, és egy nap alatt 77 olyan sofőrt mértek be a trafipaxok, akik a megengedetnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rekorder egy olyan sofőr volt, aki a Teskendi úton 50 km/h helyett 100-zal ment. Az egyenruhások megállították, a gyorshajtó pedig 140 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot is kapott. Olvasható a Zalai Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalai rendőrök a múlt héten a Nemzetközi Road Poll akció keretében az ittas és bódult sofőrökre is vadásztak az utakon. Összesen 5736 járművezetőt állítottak meg, közülük 15-en ittasan ültek a volán mögé, viszont kábítószer hatása alatt senki sem vezetett a vármegyében. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében azonban csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hidegfront érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-ra húzott lapot a kánikula. Még melegebb lesz, mint tegnap volt, és a holnap sem lesz kivétel ez alól, sőt, még szerdán is pokoli forróság lesz, és csütörtökön jön enyhülés, ha minden igaz, mármint a csütörtökre. Addig viszont akár 40 fok is lehet ma és holnap. Szerdán egy fokot már, konkrétan egy fokot mérséklődik a kánikula, és akkor jön majd a hideg front, csütörtökre felfrissül a levegő. Megyünk tovább Madonnával, ez a Give It To Me a Veszten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a hét első reggelének legfrissebb információi, a végén részletes időjárás jelentés, sajnos nincs új a nap alatt, továbbra is pokoli hőségre kell készülni, a hét első fele még így telik, csütörtökre frissül fel a levegő. A következő órában pedig halljuk majd Will Smith-t. És a kompakt diszkót a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel. Idén nyáron újra kinyit a kertmozi. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg, és az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a nagy balatoni bringa körrel. Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Idén júliusban és augusztusban is tartanak majd egy-egy filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet. Az első filmet július 17-én pénteken vetítik majd. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! 2026. június 29-e van, és bő 50 évvel ezelőtt pont fele annyian éltünk a Föld nevű bolygón, mint ma, és talán ennyire forró nyarak sem voltak, ezek egyébként feltűnően egyre forróbbak. 1973 az első dal címe, ugyanis erről jutott eszembe mindez, az előadó James Blunt, angolul pedig így szól, 1973. 3, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Néónak a szerelmes dalokból van elegen, nekünk pedig szerintem mondjuk ki 3-ra, 1-2-3 a hőségből, így van, de ma még és holnap, sőt még szerdán is erre kell készülni, aztán csütörtökre frissül fel a jelenlegi állás szerint legalábbis a levegő. Bízunk benne, hogy így is lesz, persze ha hamarabb, az nem baj. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha valaki már úton van és van közlekedési híre, küldje erre a számra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet, kitartást a hét első feléhez. Ekkor ugyanis még marad a pokoli hőség, csütörtökre jön enyhülés részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a következő fél órát CJ Louise indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a napokban. Nem lehet használni a Kehida-Kustányi termálfürdő 3 medencéjét. Életet mentettek a szénmonoxid jelzők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Vízhiány miatt leengedték a Kehida-Kustányi termálfürdő medencéit. A hírt Horváth Benedek, a Kehida termál gyógy és élményfürdő igazgatója jelentette be a zaol.hu oldalán. Az idéglenes döntés a beltéri sarok termálmedencét, a kültéri fedett, kör alakú gyógyvízes egységet és a gyermekpancsolót érinti. Azzal, hogy nincs víz ezekben a medencékben, naponta több 10 köbméternyi vizet spórol. A lap szerint a gyógyfürdő 1977-es megnyitása óta eltelt, csak nem fél évszázadban, még soha nem volt példa hasonló korlátozásra. Az igazgató azt mondta, hogy ha a régió vízellátása stabilizálódik, akkor újra feltöltik vízzel a medencéket, és a látogatók ismét használhatják majd azokat. A termálfürdő többi medencéje zavartalanul működik. A következő napokban folytatódik a kánikula, azonban szerdán egy hidegfront hatására felfrissülés érkezik. Most bővebben az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 29-én, hétfőn Péter Pál napja van, az aratás kezdete, illetve a nemzetközi Dunanap. 19 éve a mai napon először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját az iPhone-t kígyózó sorok kiállása után. 1953-ban a mai napon született Colin Hay és Kurt Ausztrál zenész, a Men at Work frontembere. ...1979-ben ezen a napon született Richard Breen, a Five tagja. És 1978. június 29 megszületett Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő, a Pussycat Dollsból. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hűkupola, vízsugár, napsütés. Sun is shining, a nap az éterben is süt majd. Szól Bob Marley dala 8 után, és a VIP-je is. Hogy meddig tart a hőség, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, kitartást kívánok a kánikulához.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik több Zala vármegyei településre. Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Zalaegerszegen. Ingyenes ivartalanítási program Zalalövön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz július 1-én szerdán Mihály polgármesteri hivatala előtt, majd Zala-Komár önkormányzati hivatala előtt parkol le. Csütörtökön Pacsán az önkormányzat épülete előtt áll majd meg, július 6-án pedig Felső Rajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Gyorshajtókat kaptak el a zalaegerszegi rendőrök. Múlt héten szerdán razziáztak a városban, és egy nap alatt 77 olyan sofőrt mértek be a trafipaxok, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rekorder egy olyan sofőr volt, aki a Teskendi úton 50 km/h helyett 100-zal ment. Az egyenruhások megállították, a gyorshajtó pedig 140 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot is kapott, olvasható a Zalai Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalai rendőrök a múlt héten a nemzetközi

0: közirót Pol akció keretében az ittas és bódult sofőrökre is vadásztak az utakon. Összesen 5736 járművezetőt állítottak meg, közülük 15-en ittasan ültek a volán mögé, viszont kábítószer hatása alatt senki sem vezetett a vármegyében. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében azonban csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hidegfront érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalomba is az M1-esen mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Korábbi balesetek torlódásai is tapasztalhatóak, még érezhetőek, rontják az utazási élményt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi, ebben a hőségben meg aztán különösen megterhelő. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irány torlódik Biatorbágynál. Jó utat, kitartást a kánikulában! Ha dugó baleset van, várom az infot 0620 55 55 155, most pedig kedvenc napjával Eros Ramazzotti érkezik, Il mio giorno preferito, a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, rögtön 8:30, és hát gyorsan melegszik a levegő, már is 36 fok van. Ez a legmelegebb jelenleg, a Gyöngyös melletti Atkáron mérték. Ma, meg még holnap, és még szerdán is forróság, kánikula lesz, csütörtökre frissül fel a levegő, részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb információkkal jönnek a hírek, utána Bryan Adams Mel C-vel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, girl.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel. Idén nyáron újra kinyit a kertmozi. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg, és az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis visszanemtérítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikli út átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a nagy balatoni bringa körrel. Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Idén júliusban és augusztusban is tartanak majd egy-egy filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a poszt alatt található linken lehet. Az első filmet július 17-én pénteken vetítik majd. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Tovább fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: FM, a legjobb zenék 2 perccel 3:49 előtt. Jó reggelt, jó hetet kívánok, kitartást a hét első feléhez, amikor még tombol a kánikula, ma is, holnap is 40 fokot súroljuk, sőt, hát is lépjük, de már tegnap megdőlt a mindenkori melegrekord, Budakalászon 40,7 fokot mértek, szóval csütörtökig kell kibírni, szerdán érkezik a hidegfront, ami csütörtökre aztán tényleg lehűti a kedélyeket, most pedig egy újabb 90-es, 2000-es években is láger jön. Sixpence, Nando Richer, Kiss Me, a Besten jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, sok erőt kívánok a hőséghez, vigyázom magára mindenki. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán jönnek olyan kedvencek, mint a Jakarta féle American Dream. És sajnos egyelőre csak az éterben, de jön egy kis nyári zápor is. Rúzsa Magdi is itt lesz Lotfi Begivel, de csak is 9 után. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a napokban, nem lehet használni a Kehida-Kustányi termálfürdő 3 medencéjét, életet mentettek a szénmonoxid jelzők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Vízhiány miatt leengedték a Kehida-Kustányi termálfürdő medencéit. A hírt Horváth Benedek, a Kehida Termál gyógy és élményfürdő igazgatója jelentette be a zaol.hu oldalán. Az idéglenes döntés a beltéri sarok termálmedencét, a kültéri fedett, kör alakú gyógyvizes egységet és a gyermekpancsolót érinti. Azzal, hogy nincs víz ezekben a medencékben, naponta több 10 köbméternyi vizet spórolnak. A lap szerint a gyógyfürdő 1977-es megnyitása óta eltelt, csak nem fél évszázadban, még soha nem volt példa hasonló korlátozásra. Az igazgató azt mondta, hogy ha a régió vízellátása stabilizálódik, akkor újra feltöltik vízzel a medencéket, és a látogatók ismét használhatják majd azokat. A termálfürdő többi medencéje zavartalanul működik. A következő napokban folytatódik a kánikula, azonban szerdán egy hidegfront hatására felfrissülés érkezik. Most bővebben az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Soha nem láttam még a 40-es számot az autóműszerfalán a hőmérséklet kijelzőn, de tegnap óta ezen is túl vagyok. Jó reggelt, jó hetet, sok erőt a pokoli hőséghez. 9 óra elmúlt, június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, tombol a nyár, és nyári szünet van, így a reggelek is egy fokkal egyszerűbbek az utakon. Persze nem az M1-esen, ahol ma is erős a forgalom mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, de különösebben nagy dugóról ezen kívül, és szerencsére balesetről sem tudok. Ha van közlekedési hír, várom 0620-55-55-155. Krisztina Aguilera a debütáló dalával megy tovább a hétfő reggel. Genie in a Bottle a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

FM a legjobb zenékén, a Gazdag Lány, a Gazdag Lánytól. Rich Girl a címe ugyanis Gwen Stefani dalának, és hogy mennyire gazdag a gazdag lány, azaz Gwen Stefani, 55 kötőjel 60 milliárd forint a vagyona.

Ezt a fem a legjobb zenék. Tűkön ülnek az Eminem és Jay-Z rajongók, hiszen 2001 óta nem volt példa arra, hogy a két hip-hop ikon egy dalban hallható. Akkor Jay-Z legendás The Blueprint albumán a Renegade című számon szerepeltek együtt, ami a mai napig a hip-hop történelem egyik legtöbbet vitatott és legikonikusabb közös dala. A rajongók évtizedek óta vitatkoznak azon, hogy Eminem vagy Jay-Z írte jobb szöveget. Nem sokára, ha minden igaz, még idén újból egy dalban hallhatóak. Most Eminem jön a Lose Yourself a Best-en. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a hőség, és nem csak a napsütés ragyogó. Jön majd Mohamed Fatima és pár rossz szokás Ed Sheerantől. Ez lesz a Bad Habits, de csak is a legfrissebb hírek után a következő órában, valamikor 10 után itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik több Zala vármegyei településre, gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Zalaegerszegen, ingyenes ivartalanítási program Zalalövön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz július 1-én szerdán Mihályt polgármesteri hivatala előtt, majd Zala-Komár önkormányzati hivatala előtt parkol le. Csütörtökön Pacsán az önkormányzat épülete előtt áll majd meg, július 6-án pedig Felső Rajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személy azonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Gyorshajtókat kaptak el a zalaegerszegi rendőrök. Múlt héten szerdán razziáztak a városban, és egy nap alatt 77 olyan sofőrt mértek be a trafipaxok, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rekorder egy olyan sofőr volt, aki a Teskendi úton 50 km/h helyett 100-zal ment. Az egyenruhások megállították, a gyorshajtó pedig 140 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot is kapott, olvasható a Zalai Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalai rendőrök a múlt héten a nemzetközi roadpol akció keretében az ittas és bódult sofőrökre is vadásztak az utakon. Összesen 5736 járművezetőt állítottak meg, közülük 15-en ittasan ültek a volán mögé, viszont kábítószer hatása alatt senki sem vezetett a vármegyében. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében azonban csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy kis munka a hét elején, Kelly Rowland Work, kitartást azoknak, akik a kánikulában is tartják a frontot, és jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek, remélhetőleg a hét második felében már élvezni is tudják majd. Kelly Rowlanden kívül itt lesz ebben az órában Macy Gray, nem sokára Janet Jackson, az Atomic Kitten kezd, The Tide is High, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Valljuk be őszintén, hogyha a feleségünk terhes, és megindul a szülés, mi pedig túl részegek vagyunk ahhoz, hogy bevigyük a kórházba, az nagyon-nagyon gáz. Így gondolta ezt Ed Sheeran is, amikor felesége várandós lett első kislányukkal. Ez volt a fordulópont, amikor elgondolkodott azon, hogy le kéne tenni a tömény alkoholt és a gyors kajákat. Teljesen életmódot váltott, azóta minden nap edz és dalba öntötte rossz szokásait. Jön a Bad Habits, amely Angliában és Ausztráliában első lett, az amerikai Billboardon a második helyet csípte meg.
1: Best FM, a leg-

Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon Bicske és az M0-ás között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-esen Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött. Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött. Balatonszemes felé a külső sávot tartják zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy érdekes témával, a meleg miatt ugyanis kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál, erről is szó lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben hallhatjuk majd a Pop királyát. És jön a Desperado is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kéményseprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napirendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezetőfülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészet árut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult és csak nem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük két 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok! Még pár nap kánikula csütörtöktől, ahogy hallottuk, jön a felfrissülés. Június 29-e hétfő van, Péter Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, ha pedig dugó baleset van, akkor is használható, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Az órát Brandi indítja, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Dog child, big rocker.

Veszte fel a legjobb zenéket. The Soundlovers Runaway című dala folytatja a hétfő délelőttöt, és ha hétfő, akkor a Night Shift-ben Classic House-ra lehet nosztalgiázni. A lemezjátszók mögött 6-tól a házigazda Whiteboy, 7-től Lauer Christian itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál. A meleg miatt tehát kialakulóban van a siesta kultúra a magyar tengernél. Az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. A déli órák hősége helyett sokan a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre. Egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagyizók. A balatoni turisták szokásai tehát egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagyizóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, illetve a Maroon 5 dalával. Szól már is a P-fon. Jó étvágyat, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikula végéig. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max M. Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon. 100 kilométeres autós üldözés Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után, erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdúbihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utasa gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akad dolguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csaknem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes hétfőt, könnyű akadályokat kívánok így a hétkezdésre. Majoros Rita vagyok. Hogy bírják ezt a forróságot? Tartsanak még ki. Elvileg holnap után már jön egy kis enyhülés, úgyhogy addig kitartunk együtt a legjobb zenékkel. Hozom mindjárt az Enigmát, itt lesz a Return to Innocence, de most a Maroon 5 indít. Jön a Payphone!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Remélem, hogy jól bírták ezt a nagy hőséget, ki tudtak kapcsolódni akár vízparton, akár a medenceparton, vagy mondjuk a hűslakásban. Fú, én egy picit bevallom őszintén kezdem nehezen viselni, pedig én azért eléggé jól viselem a forróságot, és jól bírom, de ezt most már valahogy így egy kicsit, ezt a tartósan meleget egy kicsit nehezen, talán az ember egy kicsit mentálisan is elfárad ebbe. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket, itt vagyok, és tényleg megpróbálom feldobni mindenki napját, hogy picit elfeledtetni, hogy odakint milyen forróság van. Szóval, ha munkában hallgatják a Best FM-et azért, a kikapcsolódás közben azért, hogyha éppen útközben, akkor azért lesz jó. Higgyék el nekem. És hogyha valaki kint hallgatja a nagy forróságban, ott is ott vagyok vele, tényleg hozom a hűsítő dallamokat, de azért ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékpótlásról, a fényvédelemről, és hogy nehogy leégjünk, megégjünk, vagy napszúrást kapjunk, kell egy kalap, egy napszemüveg, és persze egy kis kitartás. Nagyon köszönöm, hogy ma is így velem vannak. Töltsük együtt ezt a következő néhány órát. Kállai Szanders Andrással jön a My Baby, vagy éppen az Oasis és a Wonderwall. Előtte a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright érkezik. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk együtt az utakon is. Én hozom a friss közlekedési információkat, önök pedig, ha látnak valamit, akkor hívjanak vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az utakon is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egy picit tompábbak lehetünk akár sofőrként ebben a nagy melegben, még ingerlékenyebbek is, egy picit néha az ember kapkodós is egy ilyen időszakban, amikor már tényleg mentálisan is picit leterheli ez a hőmérséklet, úgyhogy legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Mint hogy az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött, a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között meg is állították. 0620 55 55 155, ide várom a folytatásban is az üzeneteket. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra, már csak percek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a hűsítő dallamok, például Szakács Gergő és a Képtelen. És jön majd a Destiny's Child is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 110 településen van vízkorlátozás. Vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára is holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen, akkor, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben is keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot, így egy óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni slágerek, 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei, mint a Daft Punk és az Around the World, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd Bryan Adams is, sőt, a Spice Girls lányok is. Most pedig Tom Novi és a Your Body indít. Szép napot mindenkinek, könnyű hétfőt!
0: Best FM!

Lesztefem a legjobb zenék, meghoztam a mai nap kérdését Zendayával kapcsolatos, mert hogy Zendaya első mozi élménye egy pókember film volt, most pedig legalábbis a híresztelések szerint pókemberhez ment feleségül. Szóval arra gondoltam, hogy ha az első mozi élményünkből kellene párt választani, vagy hát ő lenne a férjünk, feleségünk, párunk, akkor ki mit választana, vagy kinek ki jutna, akár mondhatom így is. Én szerintem mesefilmet láttam életemben először, és vagy az Aladdint, vagy az Oroszlán király, de már nem is emlékszem pontosan, szóval hát lehet, hogy Aladdin, bár amilyen szerencsém van, inkább talán Jafar lenne a férjem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis régi mozi élmények, emlékek. Kinek ki lenne a párja, hogyha az első mozifilm vagy mesefilm alapján kellene választani, amit látott? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is természetesen, és a jó zenék pedig itt a Best FM-en. Például a Destiny's Child-tól, vagy éppen a Daft Punk-tól, de előtte jön Bryan Adams és a Cloud No. 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az utasoknak, és tessék figyelni az M1-esen, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon nagyon erős a forgalom. Az M0-es autóút és Biatorbágy között lassulás van, torlódás. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópontban pedig folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon lehet csak haladni, ami Budapest felé vezet, ott hát egy kisebb lassulás is van, ezt írták a hallgatók. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én itt készülök az üzeneteikre, de ha hívnának, akkor is nyugodtan. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rózsa Magdi papírsárkánya zárta ezt az órát, pár perc múlva lesz délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek. A kérdésem pedig az a mai délutánon, hogy emlékeznek még rá, hogy életükben először mit láttak moziban? Hát ez alapján, az élmény alapján az a nap kérdése, hogy ha az első moziból kellene párt választani maguknak, akkor ki lenne a társuk? Persze itt csak viccesen, mert hogy Zendaya egy pókember filmet látott életében először, és hát most ugye pókember felesége, szóval akár még be is jöhet. 0-20-55-55-155, várom az üzeneteket, mellé pedig a következő órában is isteni zenéket hozok. Itt lesz például az Iri Mafia és a Pont olyan, mint rég. De jön majd a D-Light is, és a Groove is in the Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord, most kerjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpár dídert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungarometer szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a magyar-román egészségügyi együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattanhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez az isteni hűsítő kavalkád. Legalábbis tényleg megpróbálom egy kicsit a jó zenékkel elfelejtetni, hogy kint őrült nagy a forróság. Én Majoros Rita vagyok, a Soul Searchers dalát már pörgetem is, jön a Feel in Love, és persze nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha életünk első mozi élménye alapján lenne párunk, mert hogy abból a filmből lenne párunk, akkor hát ki lenne most éppen mellettünk, mert hogy Zendaya a Pókember filmet látta életében először, most pedig Pókember a férje. Úgyhogy ez alapján tettem fel a kérdést. Na nézzük, mit írt Tamás, hogy neki az első mozi élménye a Harry Potter első része volt, Hermione Granger lenne a felesége most ez alapján. Azt mondja, hogy lehet, hogy néha kicsit okoskodó, de ő választaná egyébként, és benne lenne. Azt írja Tamara, az első mozim a Titanic volt, szóval akkor Jacket választanám. Igazából nem is lenne annyira rossz, bár nem biztos, hogy jó vége lenne a kapcsolatunknak. Aztán azt írja Timi, a Lord of the Rings, vagyis a Gyűrűk ura első része volt, amit látott először moziban.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak az utakon is. Én meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Azt az infót kaptam az M1-esről, hogy még mindig nagyon erős a forgalom, úgyhogy tessék figyelni. Az M5-ösön pedig Kecskemét észak csomópontban folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között mindkét oldalon szűkített sávon lehet haladni, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, hogyha tényleg torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved a sofőr, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Ha pedig valakinek van még esetleg hűsítő típje az utazáshoz, 06 20 55 55 155 ide írja meg, vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bicikli út köti össze Zalavárt Sármellékkel. Idén nyáron újra kinyit a kertmozi. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Átadták a Zalavárt és Sármelléket összekötő kerékpárutat. Több mint 4 kilométer hosszan épült meg, és az első szakaszban a reptér előtti rész valósult meg, ahol egy csaknem 3 kilométeres bicikliutat, a második szakaszban pedig gyalog és kerékpárutat alakítottak ki, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A fejlesztés a Zala két keréken elnevezésű Top Plus pályázat keretében valósult meg, vagyis vissza nem térítendő uniós támogatásból és konzorciumi együttműködéssel, és összesen 743 millió forintba került. A projekt részeként a kerékpárút fenntartásához szükséges gépeket is beszerezték. A bicikliút átadásán elhangzott az is, hogy a jövőben az a cél, hogy a Kis Balatont, Zalakarost és Keszthelyt is összekössék a nagy balatoni bringa körrel. Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Idén júliusban és augusztusban is tartanak majd egy-egy filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet. Az első filmet július 17-én pénteken vetítik majd. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
2: 88.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Itt a nyár meg a kánikula, de a kerti kiüléseket bizony megzavarhatják a darazsak. A kis rovarok komoly veszélyt is jelenthetnek, különösen akkor, hogyha fészkük túl közel kerül az emberi környezethez. A darazsak viselkedése sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, ám valójában nagyon is következetes biológiai és társas mintázatok irányítják őket. A darazsak alapvetően nem támadó természetűek, de rendkívül érzékenyen reagálnak minden olyan ingerre, amelyet fenyegetésként értelmeznek. Az emberi jelenlét önmagában nem vált ki agressziót, ám ha valaki túl közel kerül a fészkükhöz, hirtelen mozdulatokat tesz, vagy véletlenül megzavarja őket, a darazsak védekező üzemmódba kapcsolnak. A támadásokat tehát szinte mindig a fészek védelme. A kolónia fennmaradása számukra létfontosságú, és a dolgozó darazsak ösztönösen reagálnak mindenre, ami ezt veszélyezteti. A nyári hónapokban, amikor a fészek már nagyobb, és a populáció is jelentősen megnő, a darazsak különösen érzékenyek a zavarásra. Ilyenkor egyetlen rossz mozdulat is elegendő ahhoz, hogy a rovarok támadásba lendüljenek, és akár tömegesen csípjenek. Azt azonban tudni kell, hogy a darazsak olyan helyeket keresnek, ahol a fészek védve van az időjárástól, a ragadozóktól és az emberi tevékenységtől, ezért találkozhatunk velük ereszek alatt, padlásokon, garázsok sarkaiban, kerti fészerekben, üreges fákban, vagy akár föld alatti járatokban is. A rejtett fészek nem azért készül, hogy az embert megtévessze, hanem azért, mert a kolónia túlélése így biztosítható. Az ember számára azonban éppen ez a rejtettség jelenti a legnagyobb veszélyt, hiszen sokszor csak akkor derül ki a fészek jelenléte, amikor már túl közel kerültünk hozzá. Ha a ház körül vagy a kertben feltűnően sok darázs repked egy adott irányba, vagy rendszeresen ugyanazon a ponton tűnnek fel, az már gyanúra ad okot. A darazsak repülési útvonala sokszor árulkodó, ha többször is ugyanabba a résbe, repedésbe vagy nyílásba tűnnek el, nagy valószínűséggel ott található a fészek. A fészek közvetlenül közelében a rovarok mozgása gyorsabb, idegesebb és gyakran köröző mintázatot mutatnak. A zümmögés is erősödhet, különösen akkor, hogyha a fészek már nagyobb méretű. A földben élő darazsak esetében a bejárat körül apró, kitaposott nyílás figyelhető meg, amelyet a rovarok rendszeresen használnak. Amit mindenképpen tudni kell, hogy a darazsak rendkívül érzékenyek a rezgésekre, amint mondtam, és a hirtelen mozdulatokra, ezért nem szabad közelhajolni, ütögetni, vagy megpiszkálni a gyanús területet. A fészek megközelítése mindig lassan, csendben és távolságtartással történjen. Ha a fészek helye egyértelművé válik, a következő kérdés az, hogy mit lehet tenni ellene. A darázsírtás házilag csak akkor jöhet szóba, ha a fészek kicsi, könnyen hozzáférhető, és a darazsak száma még nem túl nagy. De szerintem ne kísérletezzünk, forduljunk szakemberhez. Én pedig továbbra is kísérlek a legjobb zenékkel itt a Best End.

0: a 90-es évek slágereit. Rajong a 2000-es évek dalaiért. Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Rádió Budapest FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ilyenkor nyáron, ha melegben az utakon, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedj, bármerre is jársz. Az M1-esen egyébként a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Aztán érdemes figyelni az M3-ason is, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon autózhatnak. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt le is zárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. Ez okozza a lassulást. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.
2: Fej.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The funk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a napokban, nem lehet használni a Kehida-Kustányi termálfürdő 3 medencéjét, életet mentettek a szénmonoxid jelzők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Vízhiány miatt leengedték a Kehida-Kustányi termálfürdő medencéit. A hírt Horváth Benedek, a Kehida termál gyógy és élményfürdő igazgatója jelentette be a zaol.hu oldalán. Az idéglenes döntés a beltéri sarok termál medencét, a kültéri fedett, kör alakú gyógyvízes egységet és a gyermekpancsolót érinti. Azzal, hogy nincs víz ezekben a medencékben, naponta több 10 köbméternyi vizet spórolnak. A lap szerint a gyógyfürdő 1977-es megnyitása óta eltelt, csak nem fél évszázadban, még soha nem volt példa hasonló korlátozásra. Az igazgató azt mondta, hogy ha a régió vízellátása stabilizálódik, akkor újra feltöltik vízzel a medencéket, és a látogatók ismét használhatják majd azokat. A termálfürdő többi medencéje zavartalanul működik. A következő napokban folytatódik a kánikula, azonban szerdán egy hidegfront hatására felfrissülés érkezik. Most bővebben az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
4: 88.9 Best FM.

Beszefem a legjobb zenékot, a tompuló nyári kánikulában a zárt gépjárművek utastere pillanatok alatt életveszélyes, akár 50-60 fokos csapdává változhat, bár a szakemberek folyamatosan kongatják a vészharangot. Egy újabb megrázó nemzetközi tragédia bizonyítja, hogy a hőségben összezáró autó és a legkisebb figyelmetlenség is azonnal életet követelhet, mint most is. Hát hiába ugye a szakemberek visszatérő figyelmeztetései évről évre, és hiába a magyar hatóságok és mentőszervezetek szüntelen figyelemfelhívó kampányai, úgy tűnik, hogy egyszerűen nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen végzetes veszélyeket rejt a nyári forróságban egy zárt kocsiban tartózkodni. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy a tűzőnapon álló járművek fém és üvegfelületei üvegházként működnek, az autó belsejében a hőmérséklet exponenciálisan emelkedik, így akár a résnyire lehúzott ablak sem nyújt érdemi védelmet. Ebben a helyzetben még a várakozás is rendkívül megterhelő, de kisbabákat, vételen kisgyermekeket, házi kedvenceket vagy idős embereket akár csak néhány percre is magukra hagyni a kocsiban egyenlő a közvetlen életveszéllyel. A tragédiához még csak az sem kell, hogy a szülők szándékosan a járműben felejtsék a kicsiket. Elegendő egyetlen óvatlan pillanat, amikor a gyerekek játék közben észrevétlenül bemásznak a kocsi felhajtón álló autóba, ahonnan aztán a gyerekzár vagy a hirtelen fellépő hőkuta okozta sok miatt már képtelenek egyedül kijutni. Most egy újabb eset figyelmeztet mindenkit arra, hogy a kánikulában a legkisebb mulasztás is visszafordíthatatlan katasztrófához vezethet. A legfrissebb megrázó történet Dél-Franciaországból származik, ahol két kisgyermeket, egy 2 évest és egy 4 éves testvérpárt holtan találtak a család kocsi felhajtóján parkoló autójában. A helyi hatóságok és a francia média beszámolói szerint a kicsik élettelen testvére a 33 éves édesanyjuk bukkant rá. A helyszínre riasztott mentősök pedig a hosszas és megfeszített küzdelem ellenére már sikertelenül próbálták újraéleszteni őket. A helyi ügyészség hivatalos közleményében jelentette be, hogy az első megállapítások szerint a gyermekek maguk zárkóztak be az autóba, a tragédia körülményeinek tisztázására pedig azonnal előzetes nyomozást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. Az édesanyját a sokkoló felfedezés után a tűzoltóság munkatársai látták el, és súlyos mentális, valamint fizikai állapota miatt a nyomozók kezdetben meg sem tudták hallgatni. Franciaországban jelenleg rendkívüli hőhullám uralkodik. A meteorológiai szolgálat a legmagasabb vörös hőségriasztást adta ki az ország nagy részére. A jelentések szerint a tragédia napján 39 Celsius fokot mutattak ott a hőmérők, a levegő hőmérők.

0: Best FM, a legjobb zenék, az utollévőknek hoztam néhány közlekedési infót. Az M6-oson például Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, úgyhogy a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki pedig a 190-es kilométer felé autózik, Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Boly-Nagy-Nyárád csomóponton keresztül visszafordulóval lehet Budapest felé haladni, úgyhogy nagyon kell figyelni a balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Esleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap, yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablakbusz érkezik több zalavármegyei településre. Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Zalaegerszegen. Ingyenes ivartalanítási program Zalalövön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz július 1-én szerdán Mihályt polgármesteri hivatala előtt, majd Zala-Komár önkormányzati hivatala előtt parkol le. Csütörtökön Pacsán az önkormányzat épülete előtt áll majd meg, július 6-án pedig Felsőrajk és Mura keresztúr polgármesteri hivatala előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Gyorshajtókat kaptak el a zalaegerszegi rendőrök. Múlt héten szerdán razziáztak a városban, és egy nap alatt 77 olyan sofőrt mértek be a trafipaxok, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rekorder egy olyan sofőr volt, aki a Teskendi úton 50 km/h helyett 100-zal ment. Az egyenruhások megállították, a gyorshajtó pedig 140 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot is kapott. Olvasható a Zalai Rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalai rendőrök a múlt héten a nemzetközi roadpol akció keretében az ittas és bódult sofőrökre is vadásztak az utakon. Összesen 5736 járművezetőt állítottak meg, közülük 15-en ittasan ültek a volán mögé, viszont kábítószer hatása alatt senki sem vezetett a vármegyében. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében azonban csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. Tovább fokozódik a hőség. Sok lesz a napsütés, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A mai nappali maximum hőmérséklet 37, az éjszakai minimum hőmérséklet 23 fok lehet. Holnap is hőség lesz, de szerdán egy hideg front érkezik záporokkal, és fokozatosan csökken majd a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
2: 88.9 Best.

Best FM, a legjobb zenék. A nyári hőségben sokan legyintenek a rosszul lét első jeleire, és egyszerű napszúrásnak gondolják a tüneteket, pedig előfordulhat, hogy egy jóval súlyosabb, akár életveszélyes állapot áll a háttérben. Az elmúlt napokban országszerte rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat Magyarországon. Ilyenkor különösen fontos odafigyelni a szervezetünk jelzéseire, hiszen a tartósan magas hőmérséklet komoly terhelést jelent a test számára. A szakemberek leggyakrabban a rendszeres folyadékfogyasztást, a déli órákban történő napozás kerülését, a könnyű, világos színű ruházat viselését, valamint a megfelelő UV-védelmet javasolják. Egy sapka vagy kalap, illetve az árnyékos helyek keresése sokat segíthet abban, hogy elkerüljük a túlmelegedést. A nyári rosszulétek kapcsán gyakran szóba kerül a napszúrás és a hőkuta, pedig a kettő nem ugyanaz. A napszúrás jellemzően akkor alakul ki, amikor hosszabb ideig közvetlenül napsütés éri a fejet és a nyakat, emiatt fejfájás, szédülés, hányinger vagy gyengeség jelentkezhet. A hőkuta ezzel szemben sokkal súlyosabb állapot, ilyenkor a szervezet hőszabályozása felmondja a szolgálatot, a testhőmérséklet veszélyesen magasra emelkedik, és a létfontosságú szervek működése is veszélybe kerülhet. Ez már sürgősségi ellátást igénylő állapot, amely kezelés nélkül akár életveszélyes következményekkel is járhat. Éppen ezért létfontosságú felismerni azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek arra utalnak, hogy nem egyszerű napszúrásról van szó. A hőguta egyik legveszélyesebb tünete az idegrendszer érintettsége. Az érintett személy hirtelen zavartá válhat, nehezen találja a szavakat, összefüggéstelenül beszélhet, vagy úgy viselkedhet, mintha nem lenne teljesen tudatában annak, mi történik körülötte. Súlyosabb esetekben ájulás, eszméletvesztés, vagy akár görcsroham is kialakulhat. Ezek a tünetek nem jellemzőek az egyszerű napszúrásra, ezért ha valaki a nagy melegben ilyen panaszokat mutat, azonnali orvosi segítségre van szükség. Míg a napszúrás esetében általában nem emelkedik extrém magasra a testhőmérséklet, hőguta során gyakran eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot. Ez azért különösen veszélyes, mert ilyen hőmérsékleten a szervezet fehérjei és sejtjei károsodhatnak, ami súlyos szervi problémákhoz vezethet. Az érintett személy teste forró tapintású lehet, állapota pedig gyorsan romolhat. Ha valaki a hőségben rendkívül magas lázat produkál, és közben rosszul létre panaszkodik, nem szabad várni a tünetek enyhülésére. De ami nagyon fontos, hogy a hőguta egyik árulkodó jele, hogy a bőr forróvá és erősen kipirultá válik, sok esetben a szervezet már nem képes megfelelően hűteni önmagát, ezért a normális hőle

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Best FM legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ma az utakon a nagy meleg miatt, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek a munkákat, útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. A 8-as főúton pedig Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, az osztott pályás szakaszon Veszprém felé a külső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor, érdemes minket választani, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tisztifőorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, hely, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: legjobb zenékkel.
1: Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fitz Lobby, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillage és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Lauer Krisztiánna.

0: Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a Borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkán erejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in my life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám. Békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében. Kiváló lesz a dinnye termés. Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation itt a Best Tempt.

Best FM, a legjobb zenék neked, csak pár héttel ezelőtt esett le, hogy lehet, hogy én azért szeretem ezt a most érkező dalt ennyire, mert hozzám hasonlóan ez is március 4-én látta meg hivatalosan a napvilágot, bár igaz, ez a dal 1996-ban, vagyis idén kereken 30 éves. Szeretnék én is idén kereken 30 éves lenni. Mark Morrison érkezik a Return of the Mac-kel itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van. A Candy Shop, ez jön most.

A legjobb zenék kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő két napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés, Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A latinos karibi hangulat lesz jellemző a következő 60 percben, leginkább mert, hogy érkezik majd Shakira az Underneath Your Clothes-zal, itt lesz a Bahamán féle Who Let the Dogs Out, Jennifer Lopez is tiszteletét teszi az If You Had My Love-val, és ebből a latinos részből egy picikét kilóg Lady Gaga, ő jön a paparazzival.
2: Ez a Night Shift a Best

Eszterfem a legjobb zenék. Ne törődjünk most azzal, hogy a gyenge jegyeladásuk miatt törölték az észak-amerikai turnét, és azon se spekuláljunk, hogy ezek után az európai turnéval mi lesz. Ma csak egy dolog a fontos, hogy ma ünnepli születésnapját. Nicole Scherzinger. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

Kiss FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a Nébi. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idénre beígért nagy nevekből jó párat már kipipálhatunk. Sting itt volt, tegnap a Duran Duran is letudta a koncertet, de hát ezért előttünk van még egy Moby, egy Bryan Adams, egy Seal, vagy éppen egy Lenny Kravitz, aki egyébként a következő órában is jön majd, a The Chambert hozza, a Black Eyed Peas és a Don't Lie után.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, nem tudom, hogy érdemes-e itt mindenféle adatokkal, hőfokokkal dobálózni. Nemes egyszerűséggel csak azt tudom mondani a holnapról, baromi meleg lesz, pont olyan, mint ma, meg tegnap együtt. Szerdától, de inkább csütörtöktől már jön az enyhülés, de holnap még 40 fokos maximumra tessék számítani.

Bezbe, ha már legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez viszont nektek rossz ír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Family Portrait, te veszem.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Oké, hogy most már egy picit enyhült az idő, de hát azért egész nap küzdenünk kellett a kánikulával, szóval teljesen meg tudom érteni, hogy mostanában már mindenki kimerült. Nem is bombázunk senkit bonyolult dalcímekkel, csak ilyen egyszavasak jönnek a mai utolsó órába, jó? Jump, Fairground, Csoda, Valami, Vogue, meg a legelején a Kids.
1: Ez a Night Shift a Best

Veszte fel a legjobb zenék, régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fair.

Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos. Jön a Sing It Back.

Best FM a legjobb zenéket, akkor holnapra még mindenkinek kitartást kívánok minden idők egyik legmelegebb napjához, és aztán szerdától állítólag már tényleg jön az enyhülés. Mi azért próbáljuk majd ezt a kánikulai hangulatot enyhíteni holnap is este 6-tól a Night Shift-ben. Funky lesz a menő, úgyhogy DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A mai Night Shift-nek pedig ezzel vége. Desiree, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen